0: Egyig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Anna and the Barbiesból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. Kezdjetek el!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Most fehér.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még soha sem vált.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es párizsi olimpia 4. helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapás növényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió mostot.

0: az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetet be...

Másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. A belga Team Merlé nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki. Köztük a 2024-es párizsi olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Team Merlé visszavette a sárga trikót ellenfelétől. Ökölvívó kupát szerveztek Igalban szombaton délután, az eseményre több mint 150-en neveztek az ország minden pontjából, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők. Az amatőr felkészítő viadalon több korosztályban U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az igali Battyányi Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Először fordul elő a Cannes Film Festival történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvar mellett, akinek 7. filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannes-ba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt. A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a május 24-i záróünnepsége nyújtja majd át a díjakat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral. A nap második felében csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szél megerősödik, reggel 10 fok körüli értékeket mérhetünk, a nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Szia, én Lukács vagyok a Tankcsapdából, amit hallgatsz, az pedig a Rádió Most.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Artisius életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelni a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői. A Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 000 forintot. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral. A nap második felében csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szél megerősödik, reggel 10 fok körüli értékeket mérhetünk, a nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői. A Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges bahardhajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapásnövényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral. A nap második felében csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szél megerősödik, reggel 10 fok körüli értékeket mérhetünk, a nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
1: Kávé, tea,
0: rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass más.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői, a Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot, a napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelni a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapásnövényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 000 forintot.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral. A nap második felében csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szél megerősödik, reggel 10 fok körüli értékeket mérhetünk, a nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta.
1: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor. 5 perccel vagyunk benne már ebben az órában. Jó reggelt kívánok, 2026. május 17-én. Vasárnap reggel, bízom benne, hogy nem munkában, hanem sokat-sokat pihenve. Rádiózzunk együtt, igyekszünk pihentetők is lenni, érdekesek is lenni, de ami a legfontosabb, zenések lenni.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Borongos a reggel. Amúgy jó reggelt kívánok, 2 perccel 4:48 után. A Füredi csomópontban a hőmérő 11 Celsius fokot mutat, és hát körülbelül egyébként tényleg ennyi. Nem érheti a vád, hogy megsütött a nap, és jóval több van rajta, mint amennyinek lennie kéne. Hát ez van jelen pillanatban. Szemerkélés van, és ami sokkal kellemetlenebb, az az észak-nyugati szél, ami igencsak erőteljes. Egyébként meg fog változni majd az időjárás, várhatóan. Csökken a csapadék hajlam, és talán-talán a szél is csitulni fog. Amúgy, amióta jegyzik ezeket az adatokat, vagyis az elmúlt 80 év legmelegebb napja, május 17-én az 1971-es volt, 29,5 fokkal, a leghidegebb az 1955-ös, akkor alig 4,5 fok volt, míg a legnagyobb mennyiségű eső 27,1 milli. Május 17-én 2010-ben volt, a legnagyobb szél pedig 19,17 méter per szekundum. Hoho, azért az elég jelentős, az több mint 60 km per órás, hogyha átszámolom kilométer per órába, az pedig 2010-ben. Rekordot nem döntünk, de egy biztos, hogy a mai nap meglehetősen vegyes lesz. Szél volt, eső van is, de a délutánra már a nap is ki fog sütni, úgyhogy abból is kap

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egy kis reggeli zúzás az AC/DC jóvoltából, az utolsó Akcióhős című filmből. Közben 7:30 el is múlott imáron. Egy perccel a folytatásban, mielőtt a konyha jönne, köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Jó egészséget, sok boldogságot kívánok. Szolón, Szalók, Rezeda, Pastorella, Pascalia, Fabó, Fabius, Fábio, Dietmar, Bruno, illetve Andor és Pascal nevű hallgatóinknak. Egy Pascalt kiemelnék, méghozzá Blaise Pascalt, aki 1646 őszén alig 23 évesen teljesen lázba jött, amikor értesült Torricelli barométer kísérleteiről, és azonnal nekilátott, hogy Rouen főterén a járókelők legnagyobb döbbenetére hatalmas és színes folyadékokkal teli üvegcsövekkel tesztelje a természet törvényeit. Mivel a környezet akkoriban szentül hitte, hogy a természet fél a vákumtól, Pascal saját kezűleg cipelt borral és vízzel teli több méteres csöveket az utcára, hogy bebizonyítsa, a folyadék oszlop magasság nem valami misztikus félelem, hanem a minket körülvevő levegő puszta súlya határozza meg. És ez a látványos, teljesen valós utcai kísérlet sorozat nem csak a fizikát formálta át gyökeresen, de végérvényesen bebizonyította a vákum létezését, megalapozva azt a hidrosztatikai törvényt, amiért ma a nyomás mértékegységét pontosan róla, azaz Pascalról nevezték el, és használjuk mind a mai napig. Boldog névnapot, nem muszáj Pascalnak lenni, bármilyen névnapos, aki ma ünnepel, fogadja szeretettel a soron következő konyha slágerét.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ami te a rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
1: 3:48 múlott egy perccel. Szép jó reggelt kívánok nektek. Remélem a pihenéséhez a mai nap. A hétvégi pihenés miatt senki ne érezze magát egyébként kellemetlenül, hogy hát hú, valamit kéne csinálni, csak ilyen rossz idő van, mert hogy a pihenés egyáltalán nem luxus, bizony, hanem biológiai szükséglet, amely segít lemerült mentális és fizikai raktáraink újra töltésében. Hát akkor most töltekezzünk Halivelenszel és Ed Sirennel. Ezekkel az előadókkal, dalokkal kívánok nektek jó töltekezést.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapás növényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelni a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Ökölvívó kupát szerveztek Igalban szombaton délután, az eseményre több mint 150-en neveztek az ország minden pontjából, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők. Az amatőr felkészítő viadalon több korosztályban U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az Igali Batthyány Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral. A nap második felében csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szél megerősödik, reggel 10 fok körüli értékeket mérhetünk, a nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: És természetesen Gábor, bár ilyenkor szoktuk elbúcsúztatni a kollégákat, eddig szól az előző napi műszak. Gábor azonban marad, és ma is, holnap reggelig ő fogja szállítani a híreket. Én pedig a zenéket, most éppen Tiestót, Lady Gaga újdonságát, Weekendet, Follow the Flow-t, és még sokakat másokat. Remek vasárnapot kívánok!

0: megengedtél.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Halló, helló, szép napot, 2 perccel járunk 8:45 után, és a Follow the Flow-t követően Ariana Grande énekel majd a mai napi szülötteknek, a születésnaposoknak. Jó egészséget, sok boldogságot nektek, és pár gondolat a május 17-ei szülöttekről, ugye akik a Bika jegyének szilárd, gyakorlatias és végtelenül megbízható energiáit hordozzák magukban. Kiemelkedő gyakorlati érzékkel és rendíthetetlen kitartással rendelkeznek, így hogyha elhatároznak valamit, addig nem tágítanak, amíg a terveiket kézzelfogható valósággá nem formálják. Rendkívül fontos számukra az anyagi és érzelmi biztonság, a harmónia, továbbá az élet apró minőségi örömeinek, a jó ételeknek, a kényelemnek és a művészeteknek mély élvezete, bár olykor hajlamosak lehetnek a makacságra vagy a változásoktól való idegenkedésre. A környezetük számára bizony ők jelentik a biztos bázist, hiszen hűséges barátok, megfontolt döntéshozók és vele született türelmükkel képesek átvészelni a leghevesebb életviharokat is. Na nézzük, hogy van-e ilyen ismerősünk vagy hírességünk, akire esetleg ez ráhúzható. Hát biztos vagyok benne, hogy Hauman Péter, egykori Kossuth díjas színművészünkre, a Nemzet színészére, igen, Kóbor Jánosra, az Omega együttes énekesére, becenevén Mekire, úgy szintén. A mai nap szülötte még Etienne Patricia-ni Brohanáin nevezetű énekesnő, és akkor cserélném, ha megengeditek nekem, Ariana Grandét Enyára, hogy akkor a születésnaposokat ezúttal is egy születésnapos köszönthesse. És a mai nap híre szülötte többek között Krausz Ferenc, a Nobel-díjas magyar fizikus is.
1: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Ahó, jó reggelt, jó napot kívánok, 8:30 múlott most már 3 perccel. Bekészítve a következő 4-es fogat, Alphabit, Tate McRae, Mike Posner és Szigala alkotja, de nem is beszélünk róla többet, hanem inkább jól meghallgatjuk őket, miközben kellemes kikapcsolódást kívánok a hétvégére. Fontos, mert hogyha szombaton és vasárnap tudatosan kikapcsoljuk a munkahelyi stresszt, azzal drasztikusan csökkenthetjük a kiégés kockázatát, és megóvjuk hosszú távú egészségünket is, úgyhogy tekintsetek így is erre a mai pihenőnapra.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
3: Ne!
2: Az 500.
3: Ilyen vén vagyok.
2: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
3: 500-ad, várj, az...
2: Több mint 9 éve.
3: Na, ezt akartam kinyomozni.
2: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy hetes időjárási előrejelzésünket kezdjük az óránkénti bontással, amely továbbra is ugyan minimális mennyiségű csapadékot mutat, de mutat. Ez ilyen 2 milliméternyi, vagyis maximum csak egy enyhe szemerkélés. Icipicit erősödni majd talán 10 órától fog az előrejelzés szerint, és aztán délután 3 órától meg is szűnik ez a borongosság. Elkezdenek oszlani a felhők, délután 5 órától pedig szikrázó napsütést ígér az előrejelzés. Ennek megfelelően a sok borongosság miatt túlságosan meleg nem lesz. Ráadásul ugye északnyugati szél fújt eddig is, úgyhogy a mai napi csúcs az valahol 15-17 fok magasságában lesz. Aztán a következő napokban egy lassú, de stabil melegedés kezdődik. Holnap már 20, kedden 22, szerdán 23, csütörtökön 24, jövő pénteken és szombaton pedig akár 25 Celsius fok is lehet. Ebben a következő egy hétben újabb csapadékra talán kedden délután kell számítani. Most erre utalnak az előrejelzések, illetve az enyhe reggelekre. A holnap hajnal lesz a leghűvösebb az előttünk álló héten, a 5-9 fokkal, amúgy minden nap lesz vagy 10 fok minimum. Jövő szombaton pedig akár 15 is lehet már.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Egyedi fejlesztésű jármű a Kötél Egyesületnél, történelmi sikert ért el a Fúvoly zenekar, bajnok lett a Győri Eto. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreit 9 órakor a hírszerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolt meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári Fúvoly zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. 8. helyen végzett Kaposvár a futókörök napján. A szombati esős időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak, de így is 354-en gondolták úgy, sétálnak vagy futnak egyet, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A legtöbben összesen 116-an az 5 és 10 kilométer közötti távot teljesítették a Cseri Parkban, 9-en pedig maratoni távot futottak. Az országos versenyt Dabas nyerte majdnem 10.898 kilométerrel, míg Kaposvár a 8. helyen végzett 3.359 kilométerrel. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A szombati sorsoláson a 8, 69, 82, 85 és 89-es számot kellett volna eltalálni a főnyereményért, 4 találatos szelvényből azonban 10 is akadt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,5 millió forint. Hármasa 1338, kettese pedig 46.465 játékosnak volt. A jövő héten megnyerhető fődíj 760 millió forint lesz. Trónfosztás a labdarúgó NB1-ben, győzött a Győri Eto a Kisvárda otthonában, ezzel megnyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák majd. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte még többfelé várható esőzápor, napközben azonban megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Megérkezett, sőt már meg is kezdődött ez az óra, és hogyha hétvége szombat vagy vasárnap délelőtt, akkor ez bizony a horoszkóp órája. Tartsatok!

0: A Compact Discotól hallgattunk egy tétel 13 évvel ezelőttről külföldiül. A folytatásban Kaigo és Éva megszakik a valódi külföldiek, úgyhogy nem véletlenül nem magyarul énekelnek. Jó, hát nyilván nem is lenne ez elvárható. Mike and the Mechanics, aztán Lorin, még a folytatásban hozok egy programajánlót, egy időjárás előrejelzést, a horoszkópokat is még ebben az órában, és ne csak az órát, hanem az egész napot szenteljétek a pihenésnek. Ennek örömére még a nap is egy picikét áterölködött a felhőkön. Igen, azért kell pihenni, mert a kötelezettségektől mente szabadidő, az mindig teret enged a kreativitásnak és a hobbinak, ami a hétköznapokban is jobb probléma megoldó képességet eredményez, a hétvégén meg egyszerűen teljesen kikapcsol és feltölt.
1: Itt az ideje, hogy minket hallgass! Rádió Most!

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Változás állt be az időjárásba, ugye ezért esővel indítottuk a napot, de aztán úgy tűnik, hogy megszűnik a csapadék, pedig azért még mutatta az előrejelzés ezekre az órákra, de jelek szerint nem ide Kaposvár belvárosába, ami ugye azt jelenti, hogy bárhol itt Somogy vármegyében még azért szemerkélhet az eső, és akkor innentől kezdve itt van egy változás. Már is mondom, hogy kb. Mire kell számítani a következő egy hónapban. Egyelőre szeles marad az idő ma is és holnap is. Kedden még lehet némi kis csapadék, de csak 1-2 milliméternyi, majd újabb szeles napok következnek a jövő héten, csütörtökön, pénteken és szombaton, és utána a jövő hét vasárnaptól újabb egy csapadékosabb hét következik. Mindazonáltal a nappali hőmérsékletek, a csúcs hőmérsékletek már 30 fok közelébe kerülnek majd nagyjából másfél hét múlva.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Rádió Most. Ne hallgass,

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkóp a Rádió Mostban minden hétköznap 10 órát követően, és minden hétvégi, illetve szabad nap 9 órát követően, ebben az órában tehát íme itt vannak a jóslatok a mai napra, ezúttal hármasával adagolom őket. Kos, ma egy útkereszteződéshez érkezhetsz, amikor el kell döntened, merre indulj tovább. Az ösztönöd mutathatja meg a helyes irányt, de nem szabad kizárólag erre hagyatkoznod. Vedd figyelembe a racionalitásokat is, könnyen lehet ugyanis, hogy most valahol ott lesz a dolgok szűk keresztmetszete. Bika, ma nem lesz könnyű dolgod, hiszen fontos feladattal vagy elmaradva, és erre egyre kevesebb időd maradt. Attól pedig, hogy sürget az idő, egyre csak növekedik rajtad a nyomás. Úgyhogy légy gyakorlatias, zárj ki most mindent, halaszd el, amit lehet, és foglalkozz most csak azzal, ami már kezd a körmödre égni. Ikrek, ma könnyedén járhatsz úgy, hogy egy munkában vagy feladatban leragadsz, elveszel a részletekben, miközben a napod meg elkezd szétcsúszni. Próbáld a nagy képet nézni, és ne akarj a szokásos módon minden részletet illetően tökéleteset alkotni, mert az ma nem fog sikerülni.
1: A horoszkóp hamarosan

0: csillagos. Itt rejtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp 4/2. rész. Rák, ma egy ügyben a megszokottnál nehezebb lehet döntést hozni, mert valójában mindkét irányba szeretnél lépni. Mivel azonban ez nem valószínű, hogy lehetséges, indulj el arra, amerre a megérzésed vinne. Ha pedig döntöttél, ne is nézz vissza, onnan már teljesen mindegy, mi lett volna, ha... Oroszlán, ha azt hiszed, hogy csak akkor haladsz előre, ha állandóan teszel valami hasznosat, akkor nagyon tévedsz. A dolgok ugyanis úgy állnak, hogy néha meg kell állni, pihenni, újraépíteni önmagunkat. Ilyenkor látszólag semmit sem teszünk, de ezért ez nincs így. A szervezetünk, az elménk felkészül ugyanis arra, hogy később folytassuk az utat, úgyhogy add meg magadnak ezt az időt, akár már ma. Tűz. Ha stresszes, feszült vagy és nincs kedved semmihez, az bizony annak a jele is lehet, hogy a tested edzésre és mozgásra vágyik. Talán a legkevésbé ahhoz van most kedved, hogy edzőcipőt húzz, de nem fogsz meglepődni. Menet közben mennyire megjön majd a kedved a mozgáshoz. Mire hazaérsz, már egy másik ember leszel, figyeld meg!
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Közlekedési információk.
1: Zolitól kaptunk egy közlekedési infót, azt írta, hogy Kiskorpádon van ott a fehér Fábia, amiből trafipak szólnak. Ó igen, tegnap is a 61-es mentén mért, és jelek szerint ma is arra teljesít szolgálatot.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Rácz Gergő után horoszkóp 4/3. rész. Mérleg, a napi rutin közepette ma figyelemmel kellene lenned egy hosszabb távú tervedre is. Könnyen lehet ugyanis, hogy ma olyan hírek vagy változások indulnak el körülötted, amelyek miatt változtatnod kell valamin. Lehet, hogy ez most negatívan fog érni téged, de hidd el, később még örülni is fogsz neki, hogy előrelátó voltál. Skorpió, ma nem szabad hagynod, hogy egy a környezetedben lévő negatívan gondolkodó ember akadályozza, hogy a dolgaid a megfelelő irányba menjenek. Vannak, akik szinte élvezik, ha aggódhatnak valami miatt, de a világ nem működhet így. Légy fegyelmezett, de ne ragadj bele a részletekbe. Nyilas, ma nagyon gyakorlatilasan kell gondolkodnod, ha túl akarsz jutni egy felmerülő problémán. Könnyen lehet ugyanis, hogy a szíved teljesen más fog diktálni, mint a józan eszed. Pedig most ez utóbbi az, amelyikre hallgatnod kell. Ne feledd, hogy felelős vagy önmagadért is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Íme a horoszkóp záró része, a negyedik negyed. Bak, ma felébredhet benned a kétely valakinek a hűségével és elkötelezettségével kapcsolatban, és talán még az is megfordul a fejedben, hogy nyomozni kezdesz utána. Ne indulj el ezen az úton. A féltékenység, ha egyszer beeszi magát az agyadba, nagyon nehéz onnan eltávolítani. Próbálj logikusan gondolkodni, és hamar rájössz, a félelmed teljesen alaptalan. Vízöntő. Ha valamit megtanultál az elmúlt időszakban, az a fegyelem, önfegyelem. Olyan dolgokat tettél, amit előtte elképzelni sem tudtál volna, úgy éltél, ahogyan előtte sosem. Kiváló önfejlesztő gyakorlat volt ez bizony. Most pedig, hogy ennyit fejlődtél, ideje fel is használnod mindezt valamire. Például arra, hogy megváltoztasd egy rossz szokásodat, úgyhogy kezdj bele még ma. Halak, ma a kissé szétszórt és feledékeny lehetsz, ezért érdemes magadnál tartani egy listát arról, hogy mi a teendőd, milyen fontos dolgokat kell elintézned. Ez biztonságot ad, magabiztonságot kölcsönöz, amire most igencsak szükséged lehet. Csak el ne veszítsd azt a listát.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám!
1: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
2: Kicsinyek kórusainak fesztiválja Kaposváron, járókelők közé hajtott egy autós Olaszországban, nem volt teli találat az ötös lotton. Köszöntöm Önöket, 10 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. Járókelők közé hajtott egy autós az olaszországi Modenában szombaton este. Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. A jármű vezetője ezután kiszállt a kocsiból és késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint heten megsérültek, közülük ketten súlyosan. Az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A szombati sorsoláson a 8, 69, 82, 85 és 89-es számot kellett volna eltalálni a főnyereményért. 4 találatos szelvényből azonban 10 is akadt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,5 millió forint. Hármasa 1338, kettese pedig 46.465 játékosnak volt. A jövő héten megnyerhető fődíj 760 millió forint lesz. Az Érd otthonába lép pályára ma a kaposvári Rákóczi. Jenei Gyula vezetőedző tanítványai legutóbb tavaly ősszel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Pest vármegyei csapattal. Ahhoz, hogy a jelenleg harmadik helyen álló kaposváriak visszatérjenek a tabella élére, ma mindenképpen nyerniük kell idegenben, és a két riválisnak, a Pécsnek és a Nagykanizsának is botlásra lenne szüksége. Az Érd-Kaposvár mérkőzés 17 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte még többfelé várható esőzápor, napközben azonban megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: Neves nap a mai, nem tudom, tudtátok-e. Sziasztok, így 10 óra után is. Egy óra múlva indul majd az Easy Rider, ezúttal is Móli kapitány lesz a házigazdája. Ami pedig az évfordulókat illeti, 73 óta távközlés, majd 2005 óta az információs társadalom világnapja van ezen a mai napon. Nem mellesleg a hipertónia világnapja is, hogy ez mit jelent, miért van, milyen célzattal. Többek között ezzel foglalkozunk ebben az órában a programajánló mellett. I see.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Programajánló.
1: Javában zajlik a mai napon kint a Pannon Lovas Akadémián a Matek Cross Run, az idei a nagy futam. Emellett egyébként, ha valaki menne szurkolni, hát ne fogja vissza magát, vagy esetleg egy jó kis délutáni mózizástól se, sőt, már délelőtt is voltak és vannak lesznek az előadások. Már 10 óra 30 perctől Super Mario, a Galaxis, a film, a gyerekek nagy kedvence, aztán Charlie, a csodablöki, szintén egy mesefilm, a Bori, a mozifilm, szintén mesefilm, ott van egy családi vígjáték, a Birka krimi, ami megtekinthető, és akkor nézzük a felnőtteknek szóló előadásokat, az Ördög Prádát visel 2, Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, a Mortal Kombat 2 pedig úgy szintén még a lehetőségek között van. Ami pedig a következő hetet illeti, már is egy keddi előadást szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Minden, amit a modern német politikáról tudnod kell, Hans Christoph Kraus, a Passau Egyetem bölcsészet és kultúrtudományi karának professzora. Ő tartja ezt az előadást ezzel a címmel, méghozzá az MCC Kaposvári Képzési Központjának szervezésében, a szokásos időpontban, azaz kedden délután 5 órakor, ezúttal pedig ott az Agórában lesz az előadás.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
2: 91.2. Rádió most!
3: Mielőtt tovább mennénk, egy pillantás az órára, 10:30 múlott egy perccel. Sofia Reis érkezik a folytatásban, majd a 11 órai hírek után már jön az Izraider magazin műsor. Miközben ma a hipertónia világnapja van. Ugye a magas vérnyomásról fontos tudni az, hogy ez jelzés értékű. Nem véletlen, bármilyen bagatell is a mérés, bármilyen egyszerű, nagyon fontos jelzés értékkel bír. Erre hivatott felhívni a figyelmet, ez a mai nap is.
4: Sofia, tu gesture.
5: Bella.
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Halott pénz egyik aktuális kislemeze után a Bengals érkezik még hozzá a 80-as évek derekáról. Előtte pedig nyitom a kalendáriumot, ahonnan azt olvasom, hogy ma május 17-én van, ugye, a távközlés, amit 73 óta tartottak, majd 2005 óta az információs társadalom világnapja, ami azért egy nagyon fontos dolog a számunkra. Már csak azért is, mert az emberiség egyik nagyon fontos vívmánya, találmánya, a távközlés vagy telekommunikáció feltalálása, a nagy távolságra történő kommunikációja. Maga a nap a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1865-ös megalapításának állít emléket, rávilágítva az infokommunikációs technológiák globális és mindennapi fontosságára. Képzeljük el most napjaink életét mondjuk telefon, internet és a többi nélkül. Hát napjainkban az ünnep már ugye a digitális szakadék felszámolására összpontosít inkább, hiszen a stabil internet hozzáférés hiánya még most is milliókat vág el az online oktatástól, a munkától vagy akár az egészségügytől, miközben a modern diskurzusokat már a mesterséges intelligencia etikus terjedése, a kiberbiztonság és a zöld technológiák határozzák meg. Szóval a mai világnap legfőbb üzenete, hogy a technológia valódi értéke nem a hálózati sebességben, hanem az emberek közötti hidak kiépítésében és bizony az esélyegyenlőség megteremtésében rejlik.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt le.

0: Hírek most!
1: Történelmi sikert értek el a kaposvári fúvósok. 8. lett Kaposvár a futókörök napján, folytatódik a véradás a jövő héten. Jó napot kívánok, 11 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. 8. helyen végzett Kaposvár a futókörök napján. A szombati esős időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak, de így is 354-en gondolták úgy, sétálnak vagy futnak egyet, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A legtöbben összesen 116-an az 5 és 10 kilométer közötti távot teljesítették a Cseri Parkban, 9-en pedig maratoni távot futottak. Az országos versenyt Dabas nyerte majdnem 10.898 kilométerrel, míg Kaposvár a 8. helyen végzett 3359 kilométerrel. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg 2025-ben január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 sofőrt ért erőszak munka közben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, amelyért akár börtönbüntetés is járhat. Trónfosztás a labdarúgó NB1-ben, győzött a Győri Eto a Kisvárda otthonában, ezzel megnyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák majd. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte még többfelé várható esőzápor, napközben azonban megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Moli Willivel és Horváth Tamással, akit az egész város horesként ismer. Közel állsz a gasztronómiához. Nem estek zavarba, ha mondjuk megkér valaki és azt mondja, hogy csinálj egy adagot, segíts nekem, jönnek a vendégem, 30-45-60 főre kell.
2: Ez nem probléma. Köszöntöm a hallgatókat én is. Régóta úgymond benn vagyok ebbe a szakmában, most ezt szakmát nem úgy kell érteni, hogy gyakorló szakács vagyok, de van is szakács végzettségem.
1: A lényeg az, hogy amatőr módon szeretsz főzni, és jókat készítesz el. Én mindig bajban vagyok az adagokkal, tehát én simán megcsinálok egy 4-5 fős család részére mondjuk pörkölted egy lecsót, de ha mondjuk egy babgulyást kell 60-70 vagy esetleg 100 főre, azt már nem merném vállalni.
2: Szerencsére megvannak azok az eszközeim, amit valóban egy közel 100 főre is tudnék főzni, ha valaki megkérne, mert ez egy kicsit hobbinak is számít, és hát valóban a barátoknak szeretek főzni, meg párommal el szoktunk indulni versenyeken, lecsófőző, akkor pörköltfőző, halászléfőző versenyeken, és hát elég jó eredmények érünk el.
1: Remélem, hogy egyszer lesz még majd bőszínfa lecsófőző verseny, mert ott is indultam. Elsők lettetek?
2: Igen, bőszínfán elsők lettünk valamikor.
1: A lecsót nem tudom kiengedni vagy elengedni a gasztronómia asztaláról, mert én imádom a lecsót. Hogy a legjobb szerinted?
2: Maga a lecsó az egy nagyon egyszerű étel, és nem kell túl bonyolítani. Inkább tavalyi lecsó fesztiválon itt a kapusvári piacon külön díjasok lettünk, én kacsamájat sütöttem a lecsóhoz.
1: Az sem rossz egyébként, de ha valaki csak simán füstölt szalonna, füstölt kolbász, kicsit csípős legyen?
2: Hát én egy kicsit csípősre, de nagyon nem lehet, mert nálunk is vannak unokák, mégis ha esznek, akkor ők még azért a csípőset nem kedvelik annyira.
1: Rövidesen folytatjuk az Easy Rider.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom a beszélgetést Horváth Tamással, az Easy Rider, Moli Willivel és Horás, így szólítunk, hiszen én mindenkit ugye kivel beszélgetek. Szereted a társágat, szereted az embereket, szereted a jó italokat és a jó ételeket, és te meg is tudod csinálni jól. Tehát mondtad, hogy nem kell túlbonyolítani egy lecsót, lehet, hogy az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Gondolom így vagy a marha pörköltel is, de én nem a kondér miatt nem merném megcsinálni, is nagyobb kondér, az adagokkal vagyok a bajban, hogy ugyanúgy kell csinálni 60 főre az ízesítés, meg csak több hús kell bele?
2: Valóban így van. Hát minden megvan, hogy körülbelül egy pörkölt, hogy azért illik egy 10-15 deka, hát attól függ, milyen hús áll rendelkezésre. De hát ez már tényleg csak egy kicsit a játék ezekkel a számokkal, mert meg lehet faluban főzni. És talán egy kicsit azt mondanám, ha többet főzünk, talán ízesebb, jobban nyúl hozzá az ember különböző fűszerekhez adagokként.
1: Tényleg igaz az, hogyha a szabad 10 kondérba csinálsz mondjuk egy pörköltet, vagy éppen a gáztűzhelyen más az íze?
2: Hát valószínűleg más is mondja, főleg a fával próbálunk a kondér alá fűteni. Igen, azért van egy hangulata, és talán azt mondják, hogy egy kis füst is belemegy. Igen. Bogláron minden évben, most már több mint 10 éve részt vezünk a halfőző versenyen. A bor és hal ünnepnek hívják, mert ez nem is verseny részünkre. Amit kapunk halat, mert ezt a balatoni halgazdaság sponzorálja, mi megfőzzük, és ezt természetesen elosztogatjuk mindenkinek.
1: Most halfőzőverseny, vagy halászlé főzőverseny?
2: Igen, halászlé főzőverseny.
1: És mindenkinek ugyanúgy kell csinálnia, lehet bajai módra, lehet szegedi módra.
2: Pontosan így van. Azért is hoztam ezt fel, mert a mi halászlénk, amivel egy másodikok lettünk legutóbb, az gombócos halászlé. Ami annyit jelent, hogy végül is a halat lefilézem, a csontból, fejből, farokból csinálunk egy alaplevet, hagymával, stb. Mindent bele, a filét ledarálom, és így, ha ledarálom, akkor mindenféle szálka elfül majd benne. És akkor ez paprikával, egy kis piros paprikával, egy kis hagymával, akkor egy kis prézlivel, és hát a fűszerekkel összefogni, egy darab tojás bőven elég, és ilyen halgombócokat csinálunk, és ez ugyanúgy, amikor megvan az alaplé, akkor ez ki lesz főzve. És ezt bátran a kisgyerekek is meg tudják enni.
1: Csak nem pontszeretek vannak benne, hanem egy gombóc. Ez halászlével van.
2: Így van, ez halból készül, és hát ebbe ugyanúgy a paprika, már a piros paprika, egy tojás kell, meg egy kis prézli, egy kis kötőanyagnak.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatja.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Horváth Tamással, Horesssel beszélgetek, ez az Easy Rider. Lecsóban és halászlében tehát már bizonyítottál, az egyiket itt a Kaposvány nagypiacon, a másikat pedig a Boglári halászléfőzőversenyen, mégpedig gombócos halászlé, ahogy hallottuk az előbbiekben. És van egy olyan étel, nekem már a neve is érdekes, savanyú vetece.
2: Igen. Ez egy erdélyi erdőből származó étel, morhúsos étel. Ezt azért próbáltuk már többször elkövetni, megcsinálni, mert mindenki pörköltet főz. Ez egy kicsit más. Majdnem úgy indul, mint a pörkölt alap, végülis egy pörkölt alapot készítünk, tokány féleségre vágjuk a húst, de a végén egy tejfölös, mustáros habarással sürítjük be. Egy kis fehérbor is készül bele, és a legvégén citrommal, citromhéjjal ízesítjük. Lesz egy nagyon kellemes, savanykás, pikáns íz. Tört krumplit lehet hozzáadni, vagy főtt krumplit, de ugyanúgy lehet rizssel, nokeddivel, bármivel tálalni.
1: Akkor ez egy több, mint egy pörkölt.
2: Igen, egy kicsit más, több mint egy pörkölt, mert ahogy említette, mindenki pörköltet főz, és egy kicsit megvan, hogy mondjam, bolondítva ebben a mustáros tejfölös babérleveles ízzel, a citrom íze is még a végén belemegy.
1: Említettük a halászlét, említettük ezt a vetrecét, a sültekkel, grillekkel, nyársakkal, hogy állsz?
2: Mint hogy itt vagyunk most nálam, és te is látod, hogy nekem nem csak kemencém van, hanem régi módi spórheltem is, és nagyon szívesen csinálok malacot, de különböző sültek, ott van a grillsütő, van itt, végülis tényleg föl vagyok szerelkezve ilyen téren, és én például, ha malacot sütök, akkor én előtte nap beszoktam injektálni egy sós oldattal, hogy ne csak a külső legyen, hanem a belseje is legyen egy kicsit sós, és az szépen összeérik az íz, és akkor másnap a szép, óvatosan, lassan, olba is sok fűszert, hagymát, rozmaringot, kinek milyen növénye van otthon, mindent lehet rátenni, de ez attól lényeg, hogy mekkora darab a hús, mert ezeknek azért kell egy 4, sőt 5 óra is, hogyha egy nagyobb malac testrész van.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Zen előtt a Malasznál tartottunk, Horessel beszélgetek, Horváth Tamással. Ránéztem a Sportheltre, akkor ezt a fatüzeléssel megrakod, és a rendbe rakod bele a malacot.
2: Így van, a rendbe lakom bele a malacot, ott is lehet felső sütés, alsó sütés. Tűzhely egy nagyon kedves, nagyon jó barátomnak az édesanyjáé volt, sajnos egyik sincs már köztünk, és akkor én ezt megvettem.
1: Babgulyásokkal, babgulyásokkal hogy állsz?
2: Nagyon szeretek azt is főzni, hasonló hát a babgulyás, és egy picit hasonló, mint hogyha pörköltet készíteni marhából természetesen, és akkor én egy kicsit külön meg szoktam főzni a babot, és utána keverem össze, és akkor kap egy rántást még, és akkor ez így, azt lehet aztán 50-60 főre is készíteni.
1: Segíts rajtam, meg nem mondom a nevét, de látom ilyet, hogy agyag edénybe teszik a tűz szélére, és ott az magától forog.
2: Igen, igen, nekem is van ilyen edényem, ritkán használom ugyan, de ezt lehet kemencébe a tűz szélére is. A lényeg az, hogy egyik oldala melegszik, a másik oldala átvitt értelemben hűvös. És így valóban cirkulál benne a lé, és egy nagyon finom ételeket lehet belekészíteni.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, hol se beszélgetek. Egy nagyon egyszerű ételt mondok, gánica. Rendbe készült krumpli, sült szalonnával, sült káposzta, melegített tepertővel, ilyenek szerepelnek-e nálad?
2: Ahogy na, itt a malachoz, én mindenképpen káposztát szoktam dinsztelni, és hagymást ült krumpliba tálalom. És hogy ne? Ez a napi étkezésünkben is itthon is van.
1: Horesh, ha jön az ünnepek, persze még odébb van karácsony, de én nagyon szeretem a karácsonyt, az azt említem. Gondolom, egy sült kacsával sem esel kétség, vagy sült kacsát is el tudsz készíteni.
2: Hát el tudunk a szárnyasokat is. Ott is nagyon lényeges azért, hogy nagyon le kell tisztítani esetleg a tokláztól, ha nem olyan helyről vásárolja az ember, és nagyon száraznak kell lenni. Lehet tölteni is a kacsát, ha valaki úgy szereti gyümölccsel, vagy elkészíteni egy rendes tölteléket. Természetesen ahhoz is idő kell, és szép lassan, nem kell nagyon siettetni ezeket a főzéseket.
1: Van úgy, hogy csak úgy a saját magad szórakoztatására, ha jön a feleséget, mondjuk nincsenek vendégek, de csinálsz valamit.
2: Mi feleségem dolgozik, én szerencsére már nyugdíjas vagyok, 95%. Be én főzök itthon.
1: De múlt héten milyen ételeket készítettél?
2: Múlt héten itt voltak az unokák, a sír, akkor csirke, leves, pontosan húsleves volt.
1: Jó sokáig tartó rotyogással?
2: Igen, ez nálunk azért szép óvatosan, ahogy szokták mondani, gyöngyöztetni. És ez szépen megföl, de ugyanúgy marhából is készítünk, hát mindenből.
1: Hát megköszönöm a beszélgetést, ez volt az Easy Rider, Horváth Tamással, Horesh-sel beszélgettem, de még egy kérdést hadd tegyek fel, miért elköszönök tőled. Ha valaki kedvet kapott, hogy kezdjen el otthon a fakanál oldalán is dolgozni, vagy kezdjen-e főzni, ne féljen, ha jön neki. Azt mondja, hogy csinálni kell.
2: Így van, így van. Az alapokat nagyon egyszerű pörkölteknél, a hagymát össze kell vágni, paprikát, paradicsomot, de nem kell tőle félni. Én azt hiszem, hogy mindenkiben megvan az a szakács hajlam, és ez már csak az ízesítés kérdése, hogy sikerül. Valamikor nekem is jobban, valamikor egy kicsit még én is szerelmes vagyok, mert elsózom.
1: Horesh, köszönjük szépen, ez volt az Easy Rider. A mikrofonnál Molle kapitány, köszönni a figyelmüket.
0: Ez volt az Easy Rider. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
3: Összefutott az ember szájában a nyál az Easy Rider-t hallgatva, de ez így van jól, hiszen hamarosan itt van már az ebéd idő. 28 percünk van addig, úgymond délig. Valaki már most asztalhoz fog ülni, mások majd csak egy órakor. Megint mások még csak főzőcskéznek, megint mások étterembe készülnek. Akárhogy is van, a közös étkezés öröme legyen az, amely megadatik ezen a mai napon, akár a családdal, barátokkal, de mindenképpen jó társaságban. Én itt leszek veletek, a mikrofonnál Keszthelyi Tibor még a következő másfél órában.

0: Programajánló.
1: Néhány jövő heti programot ajánlok a figyelmetekbe. Az MCC Kaposvári Képzési Központja kedden újabb előadást szervez. Ezúttal a téma minden, ami a modern német politikával kapcsolatos, és Hans Christoph Krauss, a Passau Egyetem Bölcsészet és Kultúrtudományi Karának professzora tartja majd délután 5 órai kezdettel az Agórában. De jön a SKIK által szervezett következő kis képzés is, a működés jövője címmel, tematikával. Ez május 21-én 10-től 12 óráig lesz. Fenntarthatóság, energia és szabályozás egyre szorosabban kapcsolódik össze, és együtt formálják a vállalkozások lehetőségeit és kockázatait. A kérdés már nem az, hogy érintik-e a működés, hanem az, hogy mennyire tudatosan kezeljük ezeket a tényezőket. Többek között erről lesz majd szó a Minőségi Szakmai Klub szervezésében megvalósuló rendezvényről. Minden további információ SKIK elérhetőségein kapható, kérhető.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Hírek most!
1: Egyedi fejlesztési autóval bővült a kötél jármű parkja, kicsinyek kórusai találkoztak Kaposváron, pályára lép a Rákóczi. Köszöntöm Önöket, a Rádió Most déli híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolták meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László. Az Érd otthonába lép pályára ma a kaposvári Rákóczi. Jenei Gyula vezetőedző tanítványai legutóbb tavaly ősszel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Pest vármegyei csapattal. Ahhoz, hogy a jelenleg harmadik helyen álló kaposváriak visszatérjenek a tabella élére, ma mindenképpen nyerniük kell idegenben, és a két riválisnak, a Pécsnek és a Nagykanizsának is botlásra lenne szüksége. Az Érd-Kaposvár mérkőzés 17 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat majd, azonban az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére viszont 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Itt vagyok, ragyogok, jó étvágyat kívánok. Talán a hét legfontosabb étkezési része, nem a vasárnapi ebéd. Mi ezt jó sok zenével támogatjuk meg.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és pont azon gondolkodtam, amíg pörgött az iminti Lady Gaga felvétel, hogy ez melyik lehet az, amelyik az étvágyat csinálja, mert ugye tempója miatt nem ahobba a körbet sorolnám, ami pihentetne mondjuk ugye ebéd után és a siesta időszakára emlékeztetne, sokkal inkább majd a most következő Szakács Gergő felvétel talán. Apropó pihenés, szerintem az nagyon-nagyon jól tud esni vasárnap délután az ebéd után. Arról nem is beszélve, hogy a hétvégén a szeretteinkkel eltöltött minőségi hétvégi idő megerősíti a társas kapcsolatainkat is, amelyek a stabil lelki egyensúly legfőbb ástyái, mint fejnek a nyak. Plusz a vasárnapi valódi feltöltődés a kulcsa annak is, hogy a hétfőt már ne szorongással és fáradtan, hanem motiváltan és fókuszáltan tudjuk elkezdeni, úgyhogy mindezeket vegyétek figyelembe. És a közös ebéd után, ma délután legyen még idő pihenni is.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Sporthírek.
1: Kellemes vasárnapkora délutánt, jó étvágyat az ebédhez, ha még nem vagytok túl rajta. Én pedig focival folytatom tovább és egyben búcsúzom. Az EB3 délnyugati csoportjának 29. fordulójában az érdi VSE otthonába szólítják majd pályára csapatunkat, a kaposvári Rákócit ma délután, méghozzá 5 órai kezdettel. Az összecsapás előtt ifjú középpályás Gombóc Leventét interjúvolták meg, és adták közre a Rákóczi oldalán az interjún. Ebbe Levent elmondja, hogy szeretnék jól zárni a szezont, ezért minden tőlük telhetőt megtesznek, de amúgy ugyanúgy készülnek a hátralévő meccsekre is, mint az előzőkre. Nem mellesleg egyébként, ebben az idényben már 3. alkalommal találkoznak az Érddel. A Magyar Kupában, illetve a bajnokságban is döntetlent játszottak. Mindig szoros meccs volt, így véletőleg most is apró dolgok dönthetnek majd a 3 pont sorsáról. Hát legyen úgy, idegenben különösen értékes volna, úgyhogy hajrá Kaposvár, hajrá Rákóczi! Egyben köszönöm a figyelmet és búcsúzom, további kellemes vasárnap délutánt kívánok, holnap jövök vissza hozzátok 10 órakor.
0: Sporthíreket hallottak, Rádió Most, velünk csak nyerhet!

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Történelmi sikert értek el a kaposvári fúvósok, nem volt teli találat az ötös lottón, győztek a kaposvári vízilabdázók. Köszöntöm Önöket, 13 óra van a Rádió Most híreit, Marosi Gábortól hallják. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg 2025-ben január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 sofőrt ért erőszak munka közben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, amelyért akár börtönbüntetés is járhat. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A szombati sorsoláson a 8, 69, 82, 85 és 89-es számot kellett volna eltalálni a főnyereményért. Négy találatos szelvényből azonban 10 is akadt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,5 millió forint. Hármasa 1338, kettese pedig 46.465 játékosnak volt. A jövő héten megnyerhető fődíj 760 millió forint lesz. A kaposvári vízilabdaklub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Füszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első háromnegyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Az Érd otthonába lép pályára ma a kaposvári Rákóczi. Jenei Gyula vezetőedző tanítványai legutóbb tavaly ősszel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Pest vármegyei csapattal. Ahhoz, hogy a jelenleg harmadik helyen álló kaposváriak visszatérjenek a tabela élére, ma mindenképpen nyerniük kell idegenben, és a két riválisnak, a Pécsnek és a Nagykanizsának is botlásra lenne szüksége. Az Érd-Kaposvár mérkőzés 17 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat majd, azonban az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére viszont 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Közkincsnapot szerveztek Alsóbogáton, jövő héten is több helyen lehet vért adni Somogyban, csapadékmentes lesz a délután. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreit 14 órakor Marosi Gábortól hallják. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. 8. helyen végzett Kaposvár a futókörök napján. A szombati esős időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak, de így is 354-en gondolták úgy, sétálnak vagy futnak egyet, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A legtöbben, összesen 116-an az 5 és 10 kilométer közötti távot teljesítették a Cseri Parkban, 9-en pedig maratoni távot futottak. Az országos versenyt Dabas nyerte majdnem 10.898 kilométerrel, míg Kaposvár a 8. helyen végzett 3.359 kilométerrel. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László. Nem volt teli találatos szelvény az 5-ös lottón. A szombati sorsoláson a 8, 69, 82, 85 és 89-es számot kellett volna eltalálni a főnyereményért. 4 találatos szelvényből azonban 10 is akadt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,5 millió forint. Hármasa 1338, kettese pedig 46.465 játékosnak volt. A jövő héten megnyerhető fődíj 760 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután felszakadozik a felhőzet és több-kevesebb napsütés is előfordulhat majd, azonban az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére viszont 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Félezren álltak rajthoz a Matek Rossz Ránon, közkincsnapot szerveztek Alsóbogáton, az AS Róma nyerte a fővárosi rangadót. Köszöntöm Önöket, 15 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rossz Rán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egy körön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves kaposvári kistérségi közkincs egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. Járókelők közé hajtott egy autós az olaszországi Modenában szombaton este. Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. A jármű vezetője ezután kiszállt a kocsiból és késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint heten megsérültek, közülük ketten súlyosan. Az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. Az Érd otthonába lép pályára ma a kaposvári Rákóczi. Jenei Gyula vezetőedző tanítványai legutóbb tavaly ősszel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Pest vármegyei csapattal. Ahhoz, hogy a jelenleg harmadik helyen álló kaposváriak visszatérjenek a tabela élére, ma mindenképpen nyerniük kell idegenben, és a két riválisnak, a Pécsnek és a Nagykanizsának is botlásra lenne szüksége. Az Érd-Kaposvár mérkőzés 17 órakor kezdődik. Az AS Róma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Róma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Róma a győzelemnek köszönhetően az AC Milán csapatával azonos pontszámmal 71-ssel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallo Rossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb napsütés is előfordulhat majd, azonban az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 15-17 fok között alakulnak, késő estére viszont 11-13 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kicsinyek kórusainak fesztiválja Kaposváron, jövő héten is több véradás lesz Somogyban, pályára lép a Rákóczi. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreit 16 órakor Marosi Gábortól hallják. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. Az Érd otthonába lép pályára ma a kaposvári Rákóczi. Jenei Gyula vezetőedző tanítványai legutóbb tavaly ősszel hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Pestvár megyei csapattal. Ahhoz, hogy a jelenleg harmadik helyen álló kaposváriak visszatérjenek a tabela élére, ma mindenképpen nyerniük kell idegenben, és a két riválisnak, a Pécsnek és a Nagykanizsának is botlásra lenne szüksége. Az Érd-Kaposvár mérkőzés 17 órakor kezdődik. Kiadós mennyiségű eső esett az elmúlt 24 órában a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közelgy részén esett a legtöbb 40-50 közötti egyes körzetekben 60 mm-nél több eső. Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán drón támadásnak. 3 ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán drón támadásban, közölték a helyi hatóságok. A támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál. A moszkvai régióban pedig 3 meghaltak és 6 megsebesültek. Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
3: Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő hőmérséklete. Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél viszont megélénkül. A hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő. Nappal akár már 20 fokot is mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Egyedi fejlesztési autóval bővült a kötéljármű parkja, fél ezren álltak rajta a Matekrosz Run-on, az AS Roma nyerte a fővárosi rangadót. Köszöntöm Önöket, 17 órakor Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az Egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolt meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matekrosz Run terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egykörön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán drón támadásnak. 3 ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán drón támadásban, közölték a helyi hatóságok. A támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál. A moszkvai régióban pedig 3-an meghaltak és 6-an megsebesültek. Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A Kaposvári Vízilabda Klub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Füszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első 3/4 után mindössze 1 gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík-Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Az AS Roma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Roma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Roma a győzelemnek köszönhetően az AC Milan csapatával azonos pontszámmal 71-ssel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallorossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
3: Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő hőmérséklete. Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél viszont megélénkül. A hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, nappal akár már 20 fokot is mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. május 17-e vasárnap este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját, a Krónikát Marosi Gábortól hallják. Különleges jármű a Kötél Egyesületnél. Saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendő állt szolgálatba a Kötél Speciális Mentőszolgálatnál. Az egyedi fejlesztésű mentőjárművet szombaton mutatták be a Kötél Egyesület 10 éve felavatott telephelyén. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, számára a hivatásos tűzoltók és az önkéntesek együtt jelentik azt a biztonsági hálót, amelyre a város mindig számíthat. A Kötél Egyesület új járművével speciális mentési feladatokat is el tudnak látni az önkéntesek. A részletekről az Egyesület elnöke Bodó László beszélt rádiónknak. Ő hallható most.
3: 10 év után valóra állt egy másik álom. Igaz, hogy 2 évvel kezdtük ezt a projektet, de köszönhetően a támogatóinknak, köszönhetően a kétkezi munkának, köszönhetően csapattársaknak, fáradhatatlan munkájának elkészült egy újabb projekt, nevezzük Unimog projektnek. Ez nem egy egyszerű autóról beszélünk, egy olyan autóról beszélünk, ami akár egy műszaki mentésben helytáll. Ha kell, a tüzet tudunk oltani, de ha kell, oda is tudunk menni a tűzhöz. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos. Egy olyan terepjáró képessége van, hogy a szériagyártásban lévő autók ezt nem tudják. És valljuk be őszintén, egyre több az olyan káreset, viharkár, vagy bár tűzesetek is, ahol egyre nehezebb megközelíteni a helyszínt. És az idő az nagy úr, ahogy mondta Dobson úr is, hogy az idő a legdrágább. Ha nem tudunk időben menni, akkor annál nagyobb a kár, és ebbe próbálunk utána menni a 28 év alatt. De azt gondolom, abban viszont az igazgatónak volt igaza, hogy az országban is egyedülálló együttműködés van a hivatásos állomány és az önkéntes állományunk között, hiszen nincs itt versengés, nincs itt semmi más, az egy közös érdek, ami hajt bennünket, az, hogy segítsünk ebben társainkon, akik bajba jutottak. Én azt gondolom, hogy ez az autó is ezt fogja szólálni, ha bár szívem szerint csak mutogatni járnék vele, de nyilván, hogyha kell, akkor ez belezvetve.
2: Kiemelt aranyminősítést kaptak a fúvósok. Minősítő hangversenyt szerveztek szombaton Kaposváron. Az eseményen a kaposvári fúvós zenekar történelmi sikert ért el. A zsűri ugyanis kiváló eredménnyel értékelte a zenészeket, és egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenleg mintegy 60 fő zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. A koncerten köszöntőt mondott Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki hangsúlyozta, a kaposvári fúvószenekar meghatározó része a város kulturális életének. Gyerekkórusok mutatkoztak be Kaposváron a hétvégén. 6 kórus, csaknem 350 gyerek állt színpadra a kaposvári Munkácsi Mihály gimnáziumban a 18. alkalommal megrendezett Kicsinyek kórusainak országos fesztiválján. Az eseményre Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is érkeztek fiatalok. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a kóta Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával, valamint a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány közreműködésével valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. A gálaműsoron Tillai Aurél, Kossuth Díjas zeneszerző erre az alkalomra írt művének ősbemutatójára is sor került, Esik eső, zúg a gát címmel. Az összkart Pécsiné Hauk Erika vezényelte, aki kórusával kiemelt arany országos dícsérettel minősítést kapott. 10 alkalommal lesz véradás az előttünk álló héten. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják majd a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken. Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes eseményre. A pontos helyszíneket és időpontokat a vérellátó szolgálat weboldalán az ovs.hu oldalon találják meg. A véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz szükség van a személyazonosító igazolványra, lakcím és tajkártyára is. Kastélytúrát is szerveztek az Alsóbogáti Közkincsnapon. Az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület egésznapos kulturális programot szervezett szombaton Alsóbogáton a Kiskastélyban. A közkincsnap első felében kerekasztal beszélgetésre hívtak polgármestereket és kulturális szakembereket, akikkel megegyeztek arról, hogy évente többször is szerveznek majd közös programokat. Délután a kulturális eseményeké volt a főszerep, a Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnap céljáról Bögös Lászlóné, a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület alelnöke beszélt rádiónknak, őt hallják most.
1: 15 éves az egyesületünk az idei évben, és úgy gondoltuk, hogy ezt a születésnapot egy nagyszabású programmal ünnepeljük. Nagyon kedves partnert találtunk Sóki Marietta asszony személyében, aki minden kérésünknek azonnal eleget tett, és nem gördített akadályt az elé, hogy mi ide jöhessünk ebbe a gyönyörű Kiskastélyba. Sőt, ő maga ajánlotta fel, hogy néhány programot szervez és segít nekünk. Szerettük volna megmutatni a települések értékeit, tehát a települések utcája programban azok a települések, akik szívesen jöttek, bemutatkozhattak. Mi az, ami jellemző a településekre, mi az, amire büszkék. Aztán cél volt az is, hogy a területen lévő együttesek, fellépők, lehet, hogy még nem annyira profik, de hadd mutatkozzanak be, tehát egy bemutatkozási lehetőséget is szerettünk volna adni. Azzal a nem titkolt céllal, hogy akik itt jelen vannak, ők megnézik őket, és következő alkalmakkor a települések programjain majd meghívják őket.
2: Pécsen győztek a kaposvári pólósok. Idegenben sikerült legyőzni a PVSK Mecsekfűszért csapatát a Kaposvári Vízilabda Klubnak a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első három negyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat, az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A találkozó kiegyenlített első negyeddel indult, amely 5-5-ös eredményt hozott, majd a hazaiak a nagy szünetre minimális előnyt építettek ki. A harmadik etap után továbbra is nyílt maradt a csata, ám a záró 8 percet a KVK 6-2-re nyerte meg, ezzel eldöntve a mérkőzést. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe, a Csík Ferenc versenyúszodában a Szentes együttese lesz a kaposváriak ellenfele.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő hőmérséklete. Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél viszont megélénkül. A hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő. Nappal akár már 20 fokot is mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. 8. helyen végzett Kaposvár a futókörök napján. A szombati esős időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak, de így is 354-en gondolták úgy, sétálnak vagy futnak egyet, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A legtöbben összesen 116-an az 5 és 10 kilométer közötti távot teljesítették a Cseri Parkban, 9-en pedig maratoni távot futottak. Az országos versenyt Dabas nyerte majdnem 10.898 kilométerrel, míg Kaposvár a 8. helyen végzett 3.359 kilométerrel. Jövő héten is több véradó időpontot hirdettek meg Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken, Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes véradásra. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán, az ovs.hu oldalon találják meg. Kiadós mennyiségű eső esett az elmúlt 24 órában a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb 40-50 közötti egyes körzetekben 60 mm-nél több eső. Az AS Róma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Róma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Róma a győzelemnek köszönhetően az AC Milan csapatával azonos pontszámmal 71-ssel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallorossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő hőmérséklete. Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél viszont megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, nappal akár már 20 fokot is mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Hey!

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A pillanat a tiéd. Rádió most. I got it.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. You should never treat me like all the boys you hated.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az Egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötél elnöke elmondta, 10 éve vásárolt meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rosszrán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egy körön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint 1500 vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. A Kaposvári Vízilabda Klub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Füszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első háromnegyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg 2025-ben január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 sofőrt ért erőszak munka közben. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, amelyért akár börtönbüntetés is járhat. Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán dróntámadásnak. 3 ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadásban, közölték a helyi hatóságok. A támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál. A moszkvai régióban pedig 3-an meghaltak és 6-an megsebesültek. Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő hőmérséklete. Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél viszont megélénkül. A hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, nappal akár már 20 fokot is mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Marosi Gábor vagyok. Kiemelt aranyminősítést kaptak a fúvósok. Minősítő hangversenyt szerveztek szombaton Kaposváron. Az eseményen a kaposvári fúvós zenekar történelmi sikert ért el. A zsűri ugyanis kiváló eredménnyel értékelte a zenészeket, és egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenleg mintegy 60 fő zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. A koncerten köszöntőt mondott Kárpáti Tíme alpolgármester is, aki hangsúlyozta, a kaposvári fúvós zenekar meghatározó része a város kulturális életének. Különleges jármű a Kötél Egyesületnél. Saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendő állt szolgálatba a Kötél Speciális Mentőszolgálatnál. Az egyedi fejlesztésű mentőjárművet szombaton mutatták be a Kötél Egyesület 10 éve felavatott telephelyén. Az eseményen Szita Károly kaposvár polgármestere hangsúlyozta, számára a hivatásos tűzoltók és az önkéntesek együtt jelentik azt a biztonsági hálót, amelyre a város mindig számíthat. A Kötél Egyesület új járművével speciális mentési feladatokat is el tudnak látni az önkéntesek. A részletekről az Egyesület elnöke Bodó László beszélt rádiónknak, ő hallható most.
3: 10 év után valóra állt egy másik álom. Igaz, hogy 2 éve elkezdtük ezt a projektet, de köszönhetően a támogatóinknak, köszönhetően a kétkezi munkának, köszönhetően a csapattársaknak, fáradhatatlan munkájának elkészült egy újabb projekt, nevezük Unimo projektnek. Ez nem egy egyszerű autóról beszélünk, egy olyan autóról beszélünk, ami akár egy műszaki mentésben helytáll. Ha kell, a tüzet tudunk oltani, de ha kell, oda is tudunk menni a tűzhöz. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos. Egy olyan terepjáró képessége van, hogy a szériagyártásban lévő autók ezt nem tudják. És valljuk be őszintén, egyre több az olyan káreset, viharkár, vagy bár tűzesetek is, ahol egyre nehezebb megközelíteni a helyszínt. És az idő az nagy úr, ahogy mondta Dobson úr is, hogy az idő a legdrágább. Ha nem tudunk időben menni, akkor annál nagyobb a kár, és ebbe próbálunk utána menni a 28 év alatt. De azt gondolom, abban viszont az igazgatónak volt igaza, hogy az országban is egyedülálló együttműködés van a hivatásos állomány és az önkéntes állományunk között, hiszen nincs itt versengés, nincs itt semmi más, az egy közös érdek, ami hajt bennünket, az, hogy segítsünk ebben társainkon, akik bajba jutottak. Én azt gondolom, hogy ez az autó is ezt fogja szolgálni, ha bár szívem szerint csak mutogatni járnék vele, de nyilván, hogyha kell, akkor ez be lesz vetve.
2: 10 alkalommal lesz véradás az előttünk álló héten. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint Kaposváron 3 alkalommal várják majd a segítő szándékúakat, 7-szer pedig vidéki helyszíneken. Somogyudvarhelyen, Vízváron, Balatonkeresztúron, Balatonberényben, Balatonendréden, Marcaliban és Szántódon is lehet jelentkezni az önkéntes eseményre. A pontos helyszíneket és időpontokat a Vérellátó Szolgálat weboldalán az ovs.hu oldalon találják meg. A véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz szükség van a személyazonosító igazolványra, lakcím és tajkártyára is. Kastélytúrát is szerveztek az Alsó-Bogáti Közkincsnapon. Az idén 15 éves Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület egésznapos kulturális programot szervezett szombaton Alsó-Bogáton a Kiskastélyban. A közkincsnap első felében kerekasztal beszélgetésre hívtak polgármestereket és kulturális szakembereket, akikkel megegyeztek arról, hogy évente többször is szerveznek majd közös programokat. Délután a kulturális eseményeké volt a főszerep, a Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnap céljáról Bögös Lászlóné, a Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület alelnöke beszélt rádiónknak, őt hallják most.
1: 15 éves az egyesületünk az idei évben, és úgy gondoltuk, hogy ezt a születésnapot egy nagyszabású programmal ünnepeljük. Nagyon kedves partnert találtunk Sóki Marietta asszony személyében, aki minden kérésünknek azonnal eleget tett, és nem gördített akadályt az elé, hogy mi ide jöhessünk ebbe a gyönyörű kis kastélyba. Sőt, ő maga ajánlotta fel, hogy néhány programot szervez és segít nekünk. Szerettük volna megmutatni a települések értékeit, tehát a települések utcája programban azok a települések, akik szívesen jöttek, bemutatkozhattak. Mi az, ami jellemző a településekre, mi az, amire büszkék. Aztán cél volt az is, hogy a területen lévő együttesek, fellépők, lehet, hogy még nem annyira profik, de hadd mutatkozzanak be, tehát egy bemutatkozási lehetőséget is szerettünk volna adni. Azzal a nem titkolt céllal, hogy akik itt jelen vannak, ők megnézik őket, és következő alkalmakkor a települések programjain majd meghívják őket.
2: Gyerekkórusok mutatkoztak be Kaposváron a hétvégén. 6 kórus, csaknem 350 gyerek állt színpadra a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnáziumban a 18. alkalommal megrendezett Kicsinyek kórusainak országos fesztiválján. Az eseményre Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is érkeztek fiatalok. Kaposváról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával, valamint a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány közreműködésével valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. A gálaműsoron Tillai Aurél, Kossuth Díjas zeneszerző erre az alkalomra írt művének ősbemutatójára is sor került, Esik eső, zúg a gát címmel. Az összkart Pécsiné Hauk Erika vezényelte, aki kórusával kiemelt arany országos dicsérettel minősítést kapott. Pécsen győztek a kaposvári pólósok. Idegenben sikerült legyőzni a PVSK Mecsekfűszért csapatát a Kaposvári Vízilabda Klubnak a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első három negyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat, az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A találkozó kiegyenlített első negyeddel indult, amely 5-5-ös eredményt hozott, majd a hazaiak a nagy szünetre minimális előnyt építettek ki. A harmadik etap után továbbra is nyílt maradt a csata, ám a záró 8 percet a KVK 6-2-re nyerte meg, ezzel eldöntve a mérkőzést. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe, a Csík Ferenc versenyúszodában a Szentes együttese lesz a kaposváriak ellenfele.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Peace.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. 18. alkalommal szervezték meg a Kicsinyek kórusainak országos fesztiválját a hétvégén Kaposváron. Az eseményen 6 kórus és mintegy 350 gyermek mutatkozott be. Kaposvárról a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2 kórussal képviseltette magát, de érkeztek Székesfehérvárról, Pécsről, Budapestről és Kiskunfélegyházáról is. Az országos jelentőségű esemény több évtizedes múltra tekint vissza, mely a KÓTA, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szakmai támogatásával valósult meg. Az első fesztivált 1986-ban szervezték meg 6 és 12 év közötti fiataloknak. Közkincsnapot szerveztek az Alsóbogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves kaposvári kistérségi közkincs egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. Kiadós mennyiségű eső esett az elmúlt 24 órában a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Dunatisza közelgy részén esett a legtöbb 40-50 közötti egyes körzetekben 60 mm-nél több eső. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László. Trónfosztás a labdarúgó NB1-ben, győzött a Győri Eto a Kisvárda otthonában, ezzel megnyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák majd. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: minden a miénk. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Nem neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebben én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negyven fokban fagyizások.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Új, egyedi fejlesztésű mentőjárművel bővült a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület állománya. A kötél saját igényeire szabott Unimog gépjármű fecskendőjét szombaton ünnepélyes keretek között leplezték le az Egyesület szertárában. A különleges jármű nem csak tűzoltásra, hanem speciális műszaki mentésekre is alkalmas, ráadásul olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyek országosan is ritkaságnak számítanak. A jármű bemutatón Bodó László, a kötélelnöke elmondta, 10 éve vásárolták meg saját szertárukat, most pedig egy újabb álom vált valóra az egyedi Unimog projekt megvalósításával. Kiadós mennyiségű eső esett az elmúlt 24 órában a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Dunatisza közel egy részén esett a legtöbb 40-50 közötti egyes körzetekben 60 mm-nél több eső. Járókelők közé hajtott egy autós az olaszországi Modenában szombaton este. Szemtanúk szerint a férfi járművével a város központjában nagy sebességgel haladva felhajtott a járdára, amely sétáló emberekkel volt tele. Többeket elgázolt, majd autója egy kirakatnak ütközött. A jármű vezetője ezután kiszállt a kocsiból és késsel rátámadt a gyalogosokra, aztán megpróbált elmenekülni. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint 7 megsérültek, közülük 2 súlyosan. Az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. 8. helyen végzett Kaposvár a futókörök napján. A szombati esős időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak, de így is 354-en gondolták úgy, sétálnak vagy futnak egyet, hogy minél több kilométert gyűjtsenek a városnak. A legtöbben összesen 116-an az 5 és 10 kilométer közötti távot teljesítették a Cseri Parkban, 9-en pedig maratoni távot futottak. Az országos versenyt Dabas nyerte majdnem 10.898 kilométerrel, míg Kaposvár a 8. helyen végzett 3359 kilométerrel. A Kaposvári Vízilabdaklub fordulatos gólgazdag mérkőzésen 19-16-ra győzött a PVSK Mecsek Fűszért otthonában a férfi alsóházi bajnokság szombati találkozóján. A pécsi összecsapás sokáig teljesen nyílt volt, az első háromnegyed után mindössze egy gólos különbség választott el a csapatokat. Az utolsó játékrészben azonban a kaposváriak döntő fölénybe kerültek. A vendégeknél Berta József 4, Baj Marcel és Hárai Balázs pedig egyaránt 3-3 alkalommal volt eredményes. A KVK legközelebb csütörtökön száll medencébe a Csík Ferenc versenyúszodában, ahol a Szentes lesz az ellenfél. Az AS Róma csapata nyerte a Derby della Capitale-t, vagyis a fővárosi rangadót. A Róma 2-0-ra győzte le ősi riválisát, a Lációt, az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. A pályaválasztó hazaiak kicsit álmosan kezdték a derbit, de bő negyed óra elteltével magukra találtak, és még az első félidőben Gianluca Mancini szöglet utáni fejes góljával meg is szerezték a vezetést. A második félidőben is Mancini volt eredményes, ismét fejjel és újabb sarokrúgás után. A fővárosi rangadó nem múlt el balhé nélkül, emiatt egy római és egy Láció játékos is azonnali piros lapot kapott a 70. percben. Az AS Róma a győzelemnek köszönhetően az AC Milán csapatával azonos pontszámmal 71-ssel a tabella 4. helyét foglalja el, így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy a Giallo Rossi a következő szezonban ott lesz a Bajnokok Ligájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több százan vágtak neki a vasárnapi Matek Rosszrán terepakadályfutó versenynek. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek próbázók, akiknek egy körön belül 30 akadályt kellett leküzdeniük. A borongós, szeles, hideg időjárásban idén is több mint fél ezren vállalkoztak arra, hogy kilépnek komfortzónájukból és teljesítik a terepakadályokat. A versenyen fiatalok és idősebbek is részt vettek, akiknek az akadályok mellett 8-8,5 kilométert is futniuk kellett. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a faj megőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Munkájával új korszakot nyit a minisztérium a természeti kincseink és az állatvilág hatékony, gyakorlatias védelmében, tette hozzá Gajdos László. Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán dróntámadásnak. 3 ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadásban, közölték a helyi hatóságok. A támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál. A moszkvai régióban pedig 3 meghaltak és 6 megsebesültek. Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan gomoly felhős napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 5-9 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 18-20 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Történelmi sikert ért el a hétvégén a kaposvári fúvós zenekar. A szombati minősítő hangversenyen kiváló eredménnyel értékelték a formációt, ráadásul a zsűri egy kategóriával magasabb szintre sorolta az együttest. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola zenekara végül C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett eseményen. A zenekar története több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az együttest a 60-as években alapította Fehérvári József, később pedig mások mellett olyan karmesterek vezették, mint Bogáti József és Major András. A jelenlegi mintegy 60 fős zenekar főként általános iskoláskorú fiatalokból áll. Közkincsnapot szerveztek az Alsó-Bogáti Kiskastélyban szombaton. Délelőtt kerekasztal beszélgetéssel indult a program, ahol polgármesterek, valamint kulturális szakemberek tanácskoztak és állapodtak meg arról, hogy évente több alkalommal is szerveznek közös programokat. Délután már a kulturális eseményeké volt a főszerep. A Kiskastély pincéjében komoly zenei előadásokat láthattak és hallhattak az érdeklődők, a színpadon pedig népzenei programok szerepeltek. A közkincsnapot az idén 15 éves kaposvári kistérségi közkincs egyesület szervezte, melyet több település is támogatott. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit, aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg 2025-ben január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában